Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda. You're my spicy margarita.

0: Yeah, you should take it off.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

belőle tombolat, lombozat, dolgozat, csőben néző torkolat, mozdonyon, kordonon, át a téren pontokon.

0: a csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Kevesebb duma, több zene. Fun FM. We will rock it.

0: kapod, ugye akkor mit Ozzy Osbourne? Szerinted miért kapod reggelente, hogy Rozi Osbourne?
1: Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyvedet annyit kép egy váltáska, már hiszem, hogy vas erelem első látásra.
1: Mi Maxhoz téged az idő vezér.

0: Fülig zene, Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM.
0: Fülig zene, Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap nézetmétere csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektre tett javaslatot. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak: drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és a rakéta védelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozzanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat. Az egyes projektekben átlagosan 18 tagállam vesz részt, az 5 projekt közül 4-ben Ukrajna is részes. Az 1,5 milliárd euró összegű Európai Védelmi Ipari Program keretében az Európai Bizottság 325 millió eurót különített el védelmi ipari beruházásokra. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Továbbra sem tudnak megegyezni a volt kormánypártok a teljes jogkörrel rendelkező új kabinet megalakításáról. Az RNDSZ elnöke Kelemen Hunor sürgős felhívást intézett a PESZ-edéhez, a PENELÉhez és az USZERÉhez. Szerinte ideje véget vetni a politikai padhelyzetnek és teljes jogkörrel rendelkező kormányt alakítani. Kelemen Hunor úgy véli, az emberek belefáradtak a politikai húzavonába, a válság elhúzódása pedig megbénítja az országot, és az szélsőséges pártoknak kedvez. A Szociáldemokrata Párt egy kisebbségi kormányt alakítana, amelyet a jobboldali pártok parlamenti megállapodással támogatnának, vagy egy újabb miniszterelnöki rotációt javasol. Feltételük, hogy a kormányfőt elsőként a PESZ-EDE adja. A PENELE vezetője Ilija Bolozsán úgy fogalmazott, ha ismét bizalmat kell szavazni egy PESZ-EDE kormánynak, annak világos feltételei kell legyenek. A liberálisok garanciát kérnek arra, hogy az aláírt politikai megállapodást mindenféle tiszteletben tartja. Eközben az AUR bejelentette, megindítja Nikus Ordán államfő felfüggesztésének eljárását és előrehozott parlamenti választások kiírását kezdeményezi. A hét második felében lehűlés és egyre gyakrabban viharos időjárás várható Romániában, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az évszaknak megfelelő hőmérsékletek után, főként a hegyvidéken, valamint az ország elszórt térségeiben kialakulhatnak záporok és zivatarok. Megnövekszik a felhőzet, elsősorban a nyugati, középső és az északi országrészeken várhatók esőzések, átmeneti szélerősödés. Rövid idő alatt helyenként 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Folytatódik a változékony időjárás, több térségben számítani lehet zivatarokra a hét folyamán, amelyeket időnként erős széllökések kísérnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani. 10 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 23-25 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
1: Július 6-a van, hétfő, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a friss gőzölgő kávéval. Ha kér Ön is, tartson velem a folytatásban is.

0: my God, I feel invincible.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Jason Derulo és a Savage Love szól 8:30 előtt 4 perccel. Jó reggelt kívánok, július 6-a van. A mai napon Csaba nevű hallgatóinknak kívánunk egyben egy nagyon boldog névnapot. 1885-ben Louis Pasteur francia tudós sikeresen próbálta ki emberen a veszettség elleni vakcinát. 178 éve 1848-ban született Baross Gábor miniszter, a kereskedelem és közlekedés megújítója. 119 éve született Frida Kahlo, mexikói festőművész, aki azt állította magáról, hogy magyar származású. 115 éve született Simon Erzsi színésznő, 105 éve született Nancy Reagan, egykori First Lady, Ronald Reagan volt amerikai elnök felesége. 101 éve született a rock and roll királya Bill Haley, amerikai énekes, gitáros, dalszerző. Megismerte műve Rock Around the Clock. 99 éve született Janet Leigh, amerikai színésznő, többek között a Psycho című filmben is láthattuk. 91 éve született a 14. Dalai Láma, a tibetiek lelkivezetője, Tenzin Gyatso. 91 éve született Sós Zoltán költő. A kalendárium rovat végén az ajándékdal már elő van készítve, ezzel a napünnepeljeinek kedveskedünk Curly Hook, valamint a

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Reklámot hallottak.

0: 1982-ből szólt The Gap Band és a You Drop the Bomb on Me. Ha már a bombát leengedtük, akkor beszélgessünk egy kicsikét a nyári színes mintás ingekről, mert hogy az is helyenként bombának számít. Egészen pontosan minden nyárnak megvannak a magas láger darabjai, emellett pedig akadnak olyan alapok is, amik nélkül elképzelhetetlen egy bizonyos szezon. Viszont érdemes odafigyelni arra, és ezt tisztázni már a legelején, hogy ugye a színes mintás ingek javarészt rövidújúak. Rövidújú ing viszont hivatalos eseményen nem létezik, azaz oda sosem viselünk rövidújú inget. Lehet őket szeretni vagy utálni, az biztos, hogy nem lehet elmenni mellettük szó nélkül, már csak azért is, mert hogyha mintás, akkor az feltűnő. És ha már úgyis nyomot hagynak ezekben a hónapokban, akkor kár lenne mondjuk megvonni magunktól, hiszen van bőven, amiből válogatni. Ráadásul nem föltétlen kell csak a havai vonalon maradni. Arról nem is beszélve, hogy egyébként nagyon jól működnek, nem csak a nyaraláson, de a városi szettekben. Nos, ha úgy érzi, hogy egy kicsit beújítana a ruhatárban, és szétnézne a színes mintás ingek között, nyári szezonban ez bátran elmegy.
1: Ha zenei változatosságra vágysz,
2: jó helyen jársz!
3: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
4: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
5: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Ez a 84.6

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Óriási meccsek és komoly drámák pörögtek le az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságon, ahol az elmúlt hétvégén elrajtoltak a nyolcad döntők. Norvégia 2-1-re kiejtette Brazíliát a nyolcad döntőben. Erling Haaland gólja és a norvégok menetelése után a brazilok sztárja Neymar be is jelentette, hogy visszavonul a válogatottól. Franciaország Kylian Mbappé góljával 1-0-ra verte Paraguayt, míg Marokkó magabiztos 3-0-ás játékkal küldte haza Kanadát. Így a franciak és a marokkóiak is már a legjobb 8 között vannak. Franciaország és Marokkó már biztosan egymás ellen játszik a negyeddöntőben július 10-én, és a norvégok is várják a folytatást. Közben a házigazda Mexikó Angliával csapott össze a hétfőre virradó éjszakán. A Forma 1-es világbajnokságon is oltári nagy történések zajlottak. A brit nagydíjon Charles Leclerc nyerte a Ferrarival a drámai safety car mögött véget érő futamon, miután a bajnoki éllovas Kimi Antonelli autóján technikai hiba lépett fel, illetve Max Verstappen kiesett. 8 perc maradt hátra a hírekig, hamarosan a Fan FM hírszolgálatnak adjuk át a terepet, de természetesen az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai egy percre sem állnak le.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektre tett javaslatot. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak: drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és a rakéta védelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozzanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat. Az egyes projektekben átlagosan 18 tagállam vesz részt, az 5 projekt közül 4-ben Ukrajna is részes. Az 1,5 milliárd euró összegű európai védelmi ipari program keretében az Európai Bizottság 325 millió eurót különített el védelmi ipari beruházásokra. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Továbbra sem tudnak megegyezni a volt kormánypártok a teljes jogkörrel rendelkező új kabinet megalakításáról. Az RNDS elnöke Kelemen Hunor sürgős felhívást intézett a PESZED-éhez, a PENEL-éhez és az USZER-éhez. Szerinte ideje véget vetni a politikai padhelyzetnek és teljes jogkörrel rendelkező kormányt alakítani. Kelemen Hunor úgy véli, az emberek belefáradtak a politikai húzavonába, a válság elhúzódása pedig megbénítja az országot, és az szélsőséges pártoknak kedvez. A Szociáldemokrata párt egy kisebbségi kormányt alakítana, amelyet a jobboldali pártok parlamenti megállapodással támogatnának, vagy egy újabb miniszterelnöki rotációt javasol. Feltételük, hogy a kormányfőt elsőként a PESZED-e adja. A PENEL vezetője Illia Bolozsán úgy fogalmazott, ha ismét bizalmat kell szavazni egy PESZED-e kormánynak, annak világos feltételei kell legyenek. A liberálisok garanciát kérnek arra, hogy az aláírt politikai megállapodást mindenféle tiszteletben tartja. Eközben az AUR bejelentette, megindítja Nikus Ordán államfő felfüggesztésének eljárását és előrehozott parlamenti választások kiírását kezdeményezi. A hét második felében lehűlés és egyre gyakrabban viharos időjárás várható Romániában, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az évszaknak megfelelő hőmérsékletek után, főként a hegyvidéken, valamint az ország elszórt térségeiben kialakulhatnak záporok és zivatarok. Megnövekszik a felhőzet, elsősorban a nyugati, középső és az északi országrészeken várhatók esőzések, átmeneti szélerősödés. Rövid idő alatt helyenként 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Folytatódik a változékony időjárás, több térségben számítani lehet zivatarokra a hét folyamán, amelyeket időnként erős széllökések kísérnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani. 10 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a csúcsérték 23-25 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, érzik már ezt a kellemes kávé illatot, ami úgy körüllengi a levegőt? Bízom benne, hogy mindenkinél ez már úgy érződik, a reggeli már megvolt és felvettük a munka fonalát lévén hétfő. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, ha kedvük van, tartsanak velem a kotyogó folytatásában is.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: A futballvilágbajnokság 8. döntőjének keretében a Petőfi utcában július 6-án hétfőn este 10 órától a Portugália-Spanyolország, illetve július 7-én kedden este 7 órától az Argentina-Egyiptom mérkőzéseket lehet megtekinteni nagy kivetítőn. Jó szurkolást kívánok mindenkinek!
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Rádió. Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
2: This ain't no disco.

0: Sheryl Crow 1993-as slágere olyan igazi jó hétfői hangulatot áraszt, amikor az ember elindul jókedvel, elintézi a dolgait, nincsen ilyen nagyon rekkenő hőség, a nap sem süti a szemünket, bár lehet, hogy egy icipicivel többet el tudnánk képzelni akár a mai napra is, napsütésre gondolok, 13 Celsius fokot mérnek jelenleg, illetve ahogy elnézem, a csúcsérték ennek éppenséggel a dupláját is elérheti, akár a 26 fokot is. Javarészt változóan felhős égbolt mellett száraz és többnyire napos időre lehet számítani, időközönként azonban a gomoly felhőzet zavarja valamelyest a napsütést. Sugar Babes és Girls Are Loud egy közös dal van, ez a Walk This Way 2007-ből.
1: Fülig zene, fülig mosoly. Fülig zene.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar Silicon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direct kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Reklámot hallottak. Fun FM.

Megérkezett a popzene idei egyik legnagyobb durranása. A boltokba került, és már a streaming platformokon is elérhető Madonna vadonatúj 15. stúdióalbuma, a Confessions 2 más néven, a Confessions on a Dance Floor Part 2. A Warner Records gondozásában megjelent lemez valóságos poptörténeti mérföldkőnek számít, hiszen napra pontosan 7 évvel követi az énekesnő előző nagy lemezét. Ez a kihagyás egyébként a leghosszabb szünet Madonna eddigi karrierjében. Az első lemez, amihez ugye köthető címben a projekt, tulajdonképpen a legendás 2005-ös Confessions on a Dance Floor közvetlen folytatásaként megalkotott anyag, az, amely mesterien viszi tovább Madonna védjegyévé vált tánc és elektronikus zenei irányvonalat. A nosztalgia és a maximális zenei minőség egyébként garantált, ugyanis a pop királynője a stúdióban ismét összeállt Stuart Price producerrel, aki az eredeti korszakalkotó album társszerzője és producere is volt. Az eredeti albumról 2005-ből hallottuk az imént, a Confessions on a Dance Floor című nagylemez egyik dalát, egészen pontosan a címadó dalt, illetve visszaugorva 2026-ba a most megjelent korongot két hatalmas klub sláger vezette fel. A Sabrina Carpenterrel közösen rögzített generációkon átívelő Bring Your Love, valamint a most következő és igencsak lüktető Love Sensation.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektre tett javaslatot. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak: drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és a rakéta védelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozzanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósítassák azokat. Az egyes projektekben átlagosan 18 tagállam vesz részt, az 5 projekt közül 4-ben Ukrajna is részes. Az 1,5 milliárd euró összegű európai védelmi ipari program keretében az Európai Bizottság 325 millió eurót különített el védelmi ipari beruházásokra. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Továbbra sem tudnak megegyezni a volt kormánypártok a teljes jogkörrel rendelkező új kabinet megalakításáról. Az RNDS elnöke Kelemen Hunor sürgős felhívást intézett a PESZED-éhez, a PENEL-éhez és az USZER-éhez. Szerinte ideje véget vetni a politikai padhelyzetnek és teljes jogkörrel rendelkező kormányt alakítani. Kelemen Hunor úgy véli, az emberek belefáradtak a politikai húzavonába, a válság elhúzódása pedig megbénítja az országot, és az szélsőséges pártoknak kedvez. A Szociáldemokrata párt egy kisebbségi kormányt alakítana, amelyet a jobboldali pártok parlamenti megállapodással támogatnának, vagy egy újabb miniszterelnöki rotációt javasol. Feltételük, hogy a kormányfőt elsőként a PESZED-e adja. A PENEL vezetője Ilija Bolozsán úgy fogalmazott, ha ismét bizalmat kell szavazni egy PESZED-e kormánynak, annak világos feltételei kell legyenek. A liberálisok garanciát kérnek arra, hogy az aláírt politikai megállapodást mindenféle tiszteletben tartja. Eközben az AUR bejelentette, megindítja Nikus Ordán államfő felfüggesztésének eljárását és előrehozott parlamenti választások kiírását kezdeményezi. A hét második felében lehűlés és egyre gyakrabban viharos időjárás várható Romániában, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az évszaknak megfelelő hőmérsékletek után, főként a hegyvidéken, valamint az ország elszórt térségeiben kialakulhatnak záporok és zivatarok. Megnövekszik a felhőzet, elsősorban a nyugati, középső és az északi országrészeken várhatók esőzések, átmeneti szélerősödés. Rövid idő alatt helyenként 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Folytatódik a változékony időjárás, több térségben számítani lehet zivatarokra a hét folyamán, amelyeket időnként erős széllökések kísérnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 23-25 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Az, hogy száraz, az stimmel, de az, hogy lehetne naposabb, az is biztos, nem másért. Nem fázom, de nincs melegem. 15-16 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, ennek a 26 fokos magas értéke is elképzelhető a nap folyamán. Erre azonban még úgy tűnik, hogy türelemmel várni kell. Filik zenék között az elmúlt 30 éves napjaink legjobbjai sorakoznak, a mai kotyogó egy újabb órájában is. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, tartsanak velünk!

0: Igen széles körben jelentkező probléma a nyugtalan alvás, amely a másnapi fáradtságnál sokkal komolyabb panaszokat is előidézhet, egészen a krónikus betegségek, valamint a korai elhalálozás kockázatának növekedéséig. A svéd Karolinska Intézet kutatásai szerint már a nők gyakrabban számolnak be rossz minőségű alvásról, az objektíven mérhető mutatók viszont azt mutatják, hogy a férfiakat jobban sújtja a jelenség. Az intézet professzora úgy fogalmazott, az ellentmondás hátterében az állhat, hogy a férfiak hajlamosak túlértékelni az alvás minőséget. A vizsgálathoz 238 férfit és nőt választottak ki véletlenszerűen, de úgy, hogy korban és testtömegindexben is összehasonlíthatóak legyenek, és minden résztvevőnek a saját otthonában vizsgálták az alvás minőségét, az agy, az izmok és a szem mozgásait követő eszközökkel. Másnap az érintettek szubjektíven is értékelték a tapasztalataikat, és az eredményből az látszik, hogy a hölgyek átlagosan 400, a férfiak 380 percig aludtak, a nők ritkában ébredtek fel éjszaka, kevesebb időt töltöttek az első felületes alvási fázisban, magasabb volt az alvás hatékonyságuk, és mély alvásból is több jutott nekik. A férfiak csupán egyetlen mutatóban szerepeltek jobban, az éjszakai felébredések rövidebb ideig, alkalmanként átlagosan 7 percig tartottak, amelyben a nők 9 perccel előbb járnak. Ez egyébként lehet a negatívabb egyéni megítélés oka is. Említést érdemel még, hogy a férfiak alvás minősége a kor előre haladtával sokkal gyorsabb ütemben romlik, mint a nőké. Ez főként a mély alvásban mutatkozik meg. A 65 év fölötti férfiaknál ez 53 percet tesz ki átlagosan, míg az azonos korú hölgyeknél 80 percet, közben pedig 30 és 50 év között durván egyforma, azaz 70 perces adatot rögzíthetünk. Lényeges viszont kiemelni, hogy a Karolinska Intézet mindössze egyetlen éjszaka végezte a méréseket. A jövőbeli kutatások során ezért érdemes lehet megvizsgálni például, a megállapítások hosszabb távon is érvényben maradnak-e. Ugyanakkor fel kell tárni továbbá a férfiak rosszabb alvás minőségének okait, és az ebben játszott szerepét, legalábbis az életkornak ebben játszott szerepét. Tény és való, a férfiak rosszabbul alszanak, mint a nők, csak éppen nem tudnak róla.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ismét részleges forgalomkorlátozást vezettek be az A10-es autópályán Torda közelében a 65 és 66-os kilométer közötti mintegy 500 méteres szakaszon földcsúszamlás rongálta meg az úttestet. Az aszfalt két sávban süllyedt meg is repedezett. A javítási munkálatok idejére a megengedett maximális sebességet ezen a szakaszon 60 km/h csökkentették. A 100 sebes Tordasztráda érintett pontja egyébként már régóta problémás. 2023-ban és 2024-ben, valamint tavaly ősszel is végeztek itt helyreállítást. A mostani megelőző beavatkozást a stráda építője, a porvállalat végzi, utazzunk óvatosan, az érintett szakaszon pedig maximális figyelemmel.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373-301-139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban. Minerva,
2: teljesítni otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun FM.

sötét, lüktető indie rock vagy alternatív pop, ők voltak a Temper City, ez volt a Self-Aware. Egyébként nagyon szerepel a világ különböző slágerlistáin, illetve összesítve is igen-igen szép helyeket tudhat magáénak a dal, ami egyébként 2026. február derekán egészen pontosan 15-én jelent meg. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és a napjaink legjobbjai sorakoznak, folytatásban is érkezik Manuel és az Ária közös dala, ez a Dada.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

naptárra nézzünk, jól látszik, hogy július 6-a van, és július 6-a egyben és hivatalosan a Nemzetközi Csóknap is. Ha van a közelünkben valaki, akit szeretünk, most érkezett a nagy, tökéletes indok egy gyors puszira vagy csókra. Egyébként a kutatások azt mutatják, hogy a csókolózás brutálisan csökkenti a stressz, és sok boldogsághormont termel, ami valljuk be egy hétfő délelőtt mindenkinek jól jön. Szeressük egymást, és szétnézzünk egy kicsit azok között a dalok között, amelyeknek a nevében szerepel a csók. Kiss the Sky, Jason Derulo.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Reklámot hallottak!

0: Matthew Koma és a Kisses Back 2016-ból. Most, hogy egyre inkább komolyodik a gazdasági válság körülöttünk, ezt mindenki érzi a pénztárcáján is. Talán ez is egyik oka annak, hogy a staycation egyre nagyobb teret hódít magának idén nyáron. A stay ugye a maradni vacation, illetve a maradni és vakációs szókból áll össze. Na de hogy alapvetően ez mit is jelent és hogyan lehet a staycation-t maximálisan élvezni, elmondom a következő órában. Most pedig érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.
1: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
0: Az Európai Bizottság 5 új közös érdekű európai védelmi projektre tett javaslatot. A brüsszeli közlemény szerint a javasolt ipari projektek 5 kiemelt területre összpontosítanak: drónokra és drónelhárítási rendszerekre, a tenger és a tengerfenék védelmére, légi és a rakéta védelemre, valamint a biztonság megerősítésére az Európai Unió keleti szárnyán. Az új projektek keretet biztosítanak az uniós országok számára ahhoz, hogy együtt dolgozzanak olyan jelentős védelmi kezdeményezéseken, amelyek túl nagyok vagy túl összetettek ahhoz, hogy egyes országok önállóan kidolgozhassák és megvalósíthassák azokat. Az egyes projektekben átlagosan 18 tagállam vesz részt, az 5 projekt közül 4-ben Ukrajna is részes. Az 1,5 milliárd euró összegű európai védelmi ipari program keretében az Európai Bizottság 325 millió eurót különített el védelmi ipari beruházásokra. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Továbbra sem tudnak megegyezni a volt kormánypártok a teljes jogkörrel rendelkező új kabinet megalakításáról. Az RNDS elnöke Kelemen Hunor sürgős felhívást intézett a PESZED-éhez, a PENELÉhez és az USZERÉhez. Szerinte ideje véget vetni a politikai padhelyzetnek és teljes jogkörrel rendelkező kormányt alakítani. Kelemen Hunor úgy véli, az emberek belefáradtak a politikai húzavonába, a válság elhúzódása pedig megbénítja az országot, és az szélsőséges pártoknak kedvez. A Szociáldemokrata párt egy kisebbségi kormányt alakítana, amelyet a jobboldali pártok parlamenti megállapodással támogatnának, vagy egy újabb miniszterelnöki rotációt javasol. Feltételük, hogy a kormányfőt elsőként a PESZED-e adja. A PENELE vezetője Ilija Bolozsán úgy fogalmazott, ha ismét bizalmat kell szavazni egy PESZED-e kormánynak, annak világos feltételei kell legyenek. A liberálisok garanciát kérnek arra, hogy az aláírt politikai megállapodást mindenféle tiszteletben tartja. Eközben az AUR bejelentette, megindítja Nikus Ordán államfő felfüggesztésének eljárását és előrehozott parlamenti választások kiírását kezdeményezi. A hét második felében lehűlés és egyre gyakrabban viharos időjárás várható Romániában, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az évszaknak megfelelő hőmérsékletek után, főként a hegyvidéken, valamint az ország elszórt térségeiben kialakulhatnak záporok és zivatarok. Megnövekszik a felhőzet, elsősorban a nyugati, középső és az északi országrészeken várhatók esőzések, átmeneti szélerősödés. Rövid idő alatt helyenként 20 liternél is több csapadék hullhat négyzetméterenként. Folytatódik a változékony időjárás, több térségben számítani lehet zivatarokra a hét folyamán, amelyeket időnként erős széllökések kísérnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 23-25 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak az éterben. Kicsit lassan-lassan kúszik fel a hőmérő. Kigányszála 16 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Bízunk benne, hogy lesz ebből 26 is. Feltéve, hogyha a napsütés, a zavartalan napsütés tartós marad, és a felhők meggondolják magukat, és tovafele szállnak, azaz tőlünk el, mindegy merre. Magyar bandával nyitom a mai kotyogó utolsó óráját, ez a Gyere Baba!

0: A staycation, azaz a stay maradni, és vacation vakációszókból alapvetően összerakott fogalom annyit jelent, hogy az ember nem utazik külföldre vagy messzi vidékre, hanem otthon a saját lakásában vagy a szűkebb környékén régiójában pihenni ki magát, de úgy, mintha igazi turistaként nyaralna. Bár a fogalom nem teljesen új, a legfrissebb trendek miatt mostanában kapott egy teljesen új és nagyobb körben elterjedt ismertséget. A lényege, hogy nem arról van szó, szabadságunk alatt takarítunk és éppenséggel füvet nyírunk, hanem szabadságunk alatt még úgy is, hogy otthon töltjük, turista szemléletet vezetünk be. Úgy fedezzük fel a saját városunkat vagy megyénket, mintha életünkben először nyárnánk ott. Múzeumokat látogatunk, beülünk olyan helyi éttermekbe, amiket még ez idáig halogattunk, wellness-t foglalunk egy közeli hotelben, elmegyünk moziba, színházba és fesztivált látogatunk. A turistáskodja saját városodban mozgalom lényege, sokan kifejezetten ugye helyi kulturális programokra, tematikus sétákra fizetnek be, vagy kikölcsönöznek egy biciklit, és olyan közeli természeti helyeket, turista ösvényeket járnak be, amik mellett a hétköznapokban csak úgy elrohanunk. Miért pörög most ennyire ez a staycation? Nos, nincs reptéri káosz, nincs pakolási iszti, nem kell órákat ülni a dugóban a határon, azaz teljes mértékben stresszmentes. Kiesik a méregdrága repjegy vagy a brutális üzemanyag költség, így a megspórolt pénzt sokkal jobb minőségű helyi élményekre, gasztronómiára vagy prémium kényeztetésre lehet költeni, azaz pénztárca barát. Nincs hatalmas ökológiai lábnyomunk, ráadásul a helyi vállalkozásokat, turizmust is támogatjuk vele, azaz benne vagyunk jócskán a fenntarthatóságban. A lényege a teljes mentális átkapcsolás. Otthon vagyunk, a közelben maradunk, de fejben teljesen kikapcsolódunk, és élvezzük a helyi kínálatot. Szerintem simán meg lehet próbálni, főleg olyan időben, amikor az ember tényleg azt érzi, hogy egy, nincs amiből, vagy ha kettő lenne is, jobb lenne spórolni ezen.
1: FM 87.6 Csíkszereda.
2: Fan FM Rádió.
3: Csíkszereda.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

Sienna Spiro, valamint a Material Lover 2026-ból szólt egy viszonylag új megjelenésű felvétel, 3:42 lesz, 3 perc múlva. Továbbra is javarészt borongósnak és szelesnek ítélem a mai nap időjárását. Nagyon remélem, hogy ez előbb-utóbb meg fog változni, nem másért, de a napsütésnek talán mindenki jobban örül, kellennek a hűvösebb időszakok is, de ez a 19 jelenleg érezhető fok az elmúlt napokhoz képest szinte-szinte hidegnek számít, még a mi környezetünkben is. Érkezik a folytatásban Calvin Harris, valamint Jersey közös dala, ez a Satisfy, és igen, mi is arra várunk, hogy kielégítő legyen az időjárás is.

0: Just a Man és az I'm Sorry az utolsó a mai kotyogóban. Egy dal 2003-ból zárja a hétfői kiadású kotyogót. Ezzel búcsúzom, Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy naposabb időben, és találkozunk holnap is.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 8 törvénytervezetet küld a parlamentbe a héten Ilija Bolozsán, melyek elfogadásától függ az országos helyreállítási terv több mint 5 milliárd eurójának lehívási lehetősége. Olyan reformokról van szó, mint a köztisztviselők statútumának módosítása, a költségvetési bevételek begyűjtésének javítása, illetve a közalkalmazottak új bértörvénye. Ilija Bolozsán bejelentette, rendkívüli parlamenti ülésnek összehívását fogja kérni július 2. felére a tervezetek elfogadása érdekében. Csoma Botond, az RMDS képviselőházi frakció vezetője figyelmeztet, ha a pártok nem mondanak le a vörös vonalaikról, még fél év múlva sem lesz kormánya az országnak. Ha a politikus bírálta a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt közötti patthelyzetet, szerinte a két nagy párt vitáiból egyedül a szélsőséges erők profitálnak, a megoldáshoz pedig az éles és ironikus hangnem helyett valódi párbeszédre és kölcsönös engedményekre van szükség. A liberálisok részéről ugyanakkor egyre határozottabb az elutasítás. Siegfried Murechan, európai parlamenti képviselő kijelentette, a két párt útjai végleg különváltak, és nem fognak többet közösen kormányozni. Robert Szijjártó, a Penele alelnöke hozzátette, a szociáldemokraták csupán egy engedelmes bábként használható liberális pártot akartak maguk mellett látni. A Szociáldemokrata Párt visszautasítja, hogy ők okozták volna a politikai válságot, ezzel párhuzamosan azzal vádolják a liberálisok vezérét, Ilija Bolozsánt, személyes irányítása alávonta a pártját, és panaszt tettek az Európai Parlament Libe bizottságánál, mivel szerintük a Penele támadást intézett a román igazságszolgáltatás függetlensége ellen. Az Európai Unió Bírósága július 16-án hirdeti ítéletet a romániai igazságszolgáltatásban, a súlyos korrupciós ügyekben is meghonosított elévülés ügyében. A nagyváradi ítélőtábla ügyészségének kérésére a legfelsőbb semmítő és ítélő szék felkérte az Európai Unió Bíróságát, vigye dűlőre a vitát a Román Alkotmánybíróság csalási és sikkasztási ügyekre vonatkozó elévülési döntését illetően. A legfelsőbb semmítő és ítélő szék szerint a gyorsított elévülés a 2014-2022-es időszakra érvényes, míg az Európai Unió Bírósága egy 2023-as döntése szerint csak a 2018-2022-es időszakra. A romániai bíróságok a hazai döntést alkalmazzák, megtorlástól tartva az igazságügyi felügyelet részéről. Ennek eredményeként jelentős horderejű bűncselekmények elkövetői szabadulnak meg a börtöntől. Részlegesen le kellett zárni a forgalom elől az A10-es jelzésű autópálya, azon szakaszát, ahol korábban is több alkalommal károsodott az úttest, számol be az economedia.ro portál. A problémák súlyosabbak, mint korábban, két sávot érintenek, az aszfaltban nem csupán repedések keletkeztek, hanem az úttest meg is süllyedt egy szakaszon, jelentős szintkülönbség alakult ki, mély árkok keletkeztek. A problémás, mintegy 500 méteres szakasz Torda közelében található, a 65. és 66. kilométer között. A részleges lezárás miatt a szóban forgó útszakaszon a járművek maximális megengedett sebességét 60 km/h csökkentették. Az úttest rongálódását földcsuszamlás okozta. Az illetékesek már májusban észlelték, hogy gondok lesznek, ezért megelőző munkálatok elvégzését rendelték el. Ezeket a stráda építője a POR végzi, annak ellenére, hogy lejárt a jótállási határidő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik, bár az élénk szél helyenként ront a hőérzeten. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszeredán.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM. Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nyolc törvénytervezetet küld a parlamentbe a héten Ilija Bolozsán, melyek elfogadásától függ az országos helyreállítási terv több mint 5 milliárd eurójának lehívási lehetősége. Olyan reformokról van szó, mint a köztisztviselők statútumának módosítása, a költségvetési bevételek begyűjtésének javítása, illetve a közalkalmazottak új bértörvénye. Ilija Bolozsán bejelentette, rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását fogja kérni július 2. felére a tervezetek elfogadása érdekében. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője figyelmeztet, ha a pártok nem mondanak le a vörös vonalaikról, még fél év múlva sem lesz kormánya az országnak. Ha a politikus bírálta a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt közötti patthelyzetet, szerint a két nagy párt vitáiból egyedül a szélsőséges erők profitálnak, a megoldáshoz pedig az éles és ironikus hangnem helyett valódi párbeszédre és kölcsönös engedményekre van szükség. A liberálisok részéről ugyanakkor egyre határozottabb az elutasítás. Siegfried Murechan, európai parlamenti képviselő kijelentette, a két párt útjai végleg különváltak, és nem fognak többet közösen kormányozni. Robert Szijjártó, a Penele alelnöke hozzátette, a szociáldemokraták csupán egy engedelmes bábként használható liberális pártot akartak maguk mellett látni. A Szociáldemokrata Párt visszautasítja, hogy ők okozták volna a politikai válságot, ezzel párhuzamosan azzal vádolják a liberálisok vezérét, Ilija Bolozsánt, személyes irányítása alávonta a pártját, és panaszt tettek az Európai Parlament Libe bizottságánál, mivel szerintük a Penele támadást intézett a román igazságszolgáltatás függetlensége ellen. Az Európai Unió Bírósága július 16-án hirdeti ítéletet a romániai igazságszolgáltatásban, a súlyos korrupciós ügyekben is meghonosított elévülés ügyében. A nagyváradi ítélőtábla ügyészségének kérésére a legfelsőbb semmítő és ítélő szék felkérte az Európai Unió Bíróságát, vigye dűlőre a vitát a Román Alkotmánybíróság csalási és sikkasztási ügyekre vonatkozó elévülési döntését illetően. A legfelsőbb semmítő és ítélőszék szerint a gyorsított elévülés a 2014-2022-es időszakra érvényes, míg az Európai Unió Bírósága egy 2023-as döntése szerint csak a 2018-2022-es időszakra. A romániai bíróságok a hazai döntést alkalmazzák, megtorlástól tartva az igazságügyi felügyelet részéről. Ennek eredményeként jelentős horderejű bűncselekmények elkövetői szabadulnak meg a börtöntől. Részlegesen le kellett zárni a forgalom elől az A10-es jelzésű autópálya, azon szakaszát, ahol korábban is több alkalommal károsodott az úttest, számol be az economedia.ro portál. A problémák súlyosabbak, mint korábban, két sávot érintenek, az aszfaltban nem csupán repedések keletkeztek, hanem az úttest meg is süllyedt egy szakaszon, jelentős szintkülönbség alakult ki, mély árkok keletkeztek. A problémás mintegy 500 méteres szakasz Torda közelében található, a 65. és 66. kilométer között. A részleges lezárás miatt a szóban forgó útszakaszon a járművek maximális megengedett sebességét 60 km/h csökkentették. Az úttest rongálódását földcsuszamlás okozta. Az illetékesek már májusban észlelték, hogy gondok lesznek, ezért megelőző munkálatok elvégzését rendelték el. Ezeket a stráda építője a POR végzi, annak ellenére, hogy lejárt a jótállási határidő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik, bár az élénk szél helyenként ront a hőérzeten. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk. András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Állomást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 8 törvénytervezetet küld a parlamentbe a héten Ilija Bolozsán, melyek elfogadásától függ az országos helyreállítási terv több mint 5 milliárd eurójának lehívási lehetősége. Olyan reformokról van szó, mint a köztisztviselők statútumának módosítása, a költségvetési bevételek begyűjtésének javítása, illetve a közalkalmazottak új bértörvénye. Ilija Bolozsán bejelentette, rendkívüli parlamenti ülésszak összehívását fogja kérni július 2. felére a tervezetek elfogadása érdekében. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője figyelmeztet, ha a pártok nem mondanak le a vörös vonalaikról, még fél év múlva sem lesz kormánya az országnak. Ha a politikus bírálta a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt közötti patthelyzetet, szerint a két nagy párt vitáiból egyedül a szélsőséges erők profitálnak, a megoldáshoz pedig az éles és ironikus hangnem helyett valódi párbeszédre és kölcsönös engedményekre van szükség. A liberálisok részéről ugyanakkor egyre határozottabb az elutasítás. Siegfried Muresan, európai parlamenti képviselő kijelentette, a két párt útjai végleg különváltak, és nem fognak többet közösen kormányozni. Robert Szijjártó, a Penele alelnöke hozzátette, a szociáldemokraták csupán egy engedelmes bábként használható liberális pártot akartak maguk mellett látni. A Szociáldemokrata Párt visszautasítja, hogy ők okozták volna a politikai válságot, ezzel párhuzamosan azzal vádolják a liberálisok vezérét, Ilija Bolozsánt, személyes irányítása alávonta a pártját, és panaszt tettek az Európai Parlament Libe bizottságánál, mivel szerintük a Penele támadást intézett a román igazságszolgáltatás függetlensége ellen. Az Európai Unió Bírósága július 16-án hirdet ítéletet a romániai igazságszolgáltatásban, a súlyos korrupciós ügyekben is meghonosított elévülés ügyében. A nagyváradi ítélőtábla ügyészségének kérésére a legfelsőbb semmítő és ítélő szék felkérte az Európai Unió Bíróságát, vigye dűlőre a vitát a Román Alkotmánybíróság csalási és sikkasztási ügyekre vonatkozó elévülési döntését illetően. A legfelsőbb semmítő és ítélő szék szerint a gyorsított elévülés a 2014-2022-es időszakra érvényes, míg az Európai Unió Bírósága egy 2023-as döntése szerint csak a 2018-2022-es időszakra. A romániai bíróságok a hazai döntést alkalmazzák, megtorlástól tartva az igazságügyi felügyelet részéről. Ennek eredményeként jelentős horderejű bűncselekmények elkövetői szabadulnak meg a börtöntől. Részlegesen le kellett zárni a forgalom elől az A10-es jelzésű autópálya, azon szakaszát, ahol korábban is több alkalommal károsodott az úttest, számol be az economedia.ro portál. A problémák súlyosabbak, mint korábban, két sávot érintenek, az aszfaltban nem csupán repedések keletkeztek, hanem az úttest meg is süllyedt egy szakaszon, jelentős szintkülönbség alakult ki, mély árkok keletkeztek. A problémás, mint egy 500 méteres szakasz Torda közelében található, a 65. és 66. kilométer között. A részleges lezárás miatt a szóban forgó útszakaszon a járművek maximális megengedett sebességét 60 km/h csökkentették. Az úttest rongálódását földcsuszamlás okozta. Az illetékesek már májusban észlelték, hogy gondok lesznek, ezért megelőző munkálatok elvégzését rendelték el. Ezeket a stráda építője a POR végzi, annak ellenére, hogy lejárt a jótállási határidő. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre javarészt borongós, de a továbbiakban is száraz időjárásra lehet számítani. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik, bár az élénk szél helyenként ront a hőérzeten. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felszólítást intézett Nikos Ordán államfőhöz Giorgio Simeone, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke, hogy nevezze meg egy miniszterelnök jelöltet. A pártelnök ugyanakkor felkérte Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfőt, távozzék a Viktória palotából. A politikai alakulat július 1-én döntött úgy, hogy kezdeményezi Nikos Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárást. A párt szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. 4 óra alatt több mint 100 gyorshajtót füleltek le a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton. A hétvégi kiemelt ellenőrzési akció során összesen 128 szabálysértési bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 78 ezer lejt. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a razzia célja a balesetek megelőzése és a száguldozó kiszűrése volt. A tetemes bírságok mellett a hatóságok 6 gépjármű vezetői jogosítványt is bevontak, ebből 5-öt súlyos sebességtúllépés miatt, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak. Az érintett útszakaszon az ellenőrzés ideje alatt nem történt közlekedési baleset. Románia továbbra is az első helyen áll az Európai Unióban a koragyermekkori nevelésből kimaradó gyermekek arányát tekintve. Miközben az uniós átlag 10% alatt van, addig itthon a 3 év feletti óvodáskorú gyerekek majdnem 22%-a egyáltalán nem jár óvodába. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adataiból. A felmérés szerint a kimaradást leginkább a családok mély szegénysége, a férőhelyek és a hivatalos iratok hiánya okozza. A helyzet kezelésére az alapítvány elindította a nyári óvodák elnevezési programjának 29. évadát, amellyel a leginkább elszigetelt, hátrányos helyzetű közösségekben élő gyerekek felzárkóztatását és beiratását segítik. Online űrlapon jelentheti a lakosság a román állam vasutak járatain tapasztalt problémákat. Radomir Roce ügyvivő közlekedési miniszter hétfőn bejelentette, a kérdőív legalább 2 hétig marad aktív, a cél pedig az, hogy valós képet kapjanak a cseferes szolgáltatásainak minőségéről. A tárcavezető azután döntött az online adatgyűjtés mellett, hogy miután maga is kipróbálta a csefere ügyfélszolgálatát, 15 percig senki nem válaszolt a hívására. A miniszter közölte, a belső jelentések szerint papíron szinte minden rendben van, de az utasok nem papíron utaznak. A beérkező panaszok alapján a járat késésektől a klímaberendezések hiányán át a higiéniai állapotokig szigorú ellenőrzéseket és szankciókat ígér a tárca a mulasztó vasúti vezetőkkel szemben. Megkezdte a helyszínné ellenőrzéseket a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség azoknál a gazdáknál, akik terület alapú támogatásokat igényeltek. Az ÁPIA munkatársai az első szakaszban 43 gazdálkodó több mint 500 parcelláját vizsgálja át. Haszki András megyei igazgató elmondta, a kánikula ellenére a terepmunka jó ütemben halad, az ellenőrök pedig a parcellák elhelyezkedését, valós méretét és a növénykultúrákat ellenőrzik. A végleges, jóval nagyobb ellenőrzési mintát később egy központi algoritmus határozza meg. A helyszíni szemlék mellett pedig folyamatos a területek műholdas megfigyelése is. Hargita megyében idén több mint 24 ezer gazda nyújtott be támogatási kérelmet, mintegy 175 ezer hektárnyi mezőgazdasági területre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos, ugyanakkor szeles időjárás. A hőmérsékleti értékek alakulását tekintve Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 23-24 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz napos idő várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24, akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskor aj 100 g-onként 1,69 bani a Lidl Plus-szal, a 300 g-os piloszkerek sajt 8,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 0,25 literes Red Bull energiaital 4,65 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
0: Érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: Reklámot hallottak.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felszólítást intézett Nikos Ordán államfőhöz Giorgio Simeone, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke, hogy nevezze meg egy miniszterelnök jelöltet. A pártelnök ugyanakkor felkérte Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfőt, távozzék a Viktória palotából. A politikai alakulat július 1-én döntött úgy, hogy kezdeményezi Nikos Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárást. A párt szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. 4 óra alatt több mint 100 gyorshajtót füleltek le a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton. A hétvégi kiemelt ellenőrzési akció során összesen 128 szabálysértési bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 78 ezer lejt. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a razzia célja a balesetek megelőzése és a száguldozó kiszűrése volt. A tetemes bírságok mellett a hatóságok 6 gépjármű vezetői jogosítványt is bevontak, ebből 5-öt súlyos sebességtúllépés miatt, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak. Az érintett útszakaszon az ellenőrzés ideje alatt nem történt közlekedési baleset. Románia továbbra is az első helyen áll az Európai Unióban a koragyermekkori nevelésből kimaradó gyermekek arányát tekintve. Miközben az uniós átlag 10% alatt van, addig itthon a 3 év feletti óvodáskorú gyerekek majdnem 22%-a egyáltalán nem jár óvodába. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adataiból. A felmérés szerint a kimaradást leginkább a családok mély szegénysége, a férőhelyek és a hivatalos iratok hiánya okozza. A helyzet kezelésére az alapítvány elindította a nyári óvodák elnevezési programjának 29. évadát, amellyel a leginkább elszigetelt, hátrányos helyzetű közösségekben élő gyerekek felzárkóztatását és beiratását segítik. Online űrlapon jelentheti a lakosság a román állam vasutak járatain tapasztalt problémákat. Radomir Roce ügyvivő közlekedési miniszter hétfőn bejelentette, a kérdőív legalább 2 hétig marad aktív, a cél pedig az, hogy valós képet kapjanak a Cseferes szolgáltatásainak minőségéről. A tárcavezető azután döntött az online adatgyűjtés mellett, hogy miután maga is kipróbálta a Csefere ügyfélszolgálatát, 15 percig senki nem válaszolt a hívására. A miniszter közölte, a belső jelentések szerint papíron szinte minden rendben van, de az utasok nem papíron utaznak. A beérkező panaszok alapján a járat késésektől a klímaberendezések hiányán át a higiéniai állapotokig szigorú ellenőrzéseket és szankciókat ígér a tárca a mulasztó vasúti vezetőkkel szemben. Megkezdte a helyszínné ellenőrzéseket a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség azoknál a gazdáknál, akik terület alapú támogatásokat igényeltek. Az ÁPIA munkatársai az első szakaszban 43 gazdálkodó több mint 500 parcelláját vizsgálja át. Haszki András megyei igazgató elmondta, a kánikula ellenére a terepmunka jó ütemben halad, az ellenőrök pedig a parcellák elhelyezkedését, valós méretét és a növénykultúrákat ellenőrzik. A végleges, jóval nagyobb ellenőrzési mintát később egy központi algoritmus határozza meg. A helyszíni szemlék mellett pedig folyamatos a területek műholdas megfigyelése is. Hargita megyében idén több mint 24 ezer gazda nyújtott be támogatási kérelmet, mintegy 175 ezer hektárnyi mezőgazdasági területre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos, ugyanakkor szeles időjárás. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 23-24 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz napos idő várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24, akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: K. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!
2: Fan FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a lapos barack kilója 7 lej 99 bani, és a hazai görögdinye kilója 2 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyha és kert.ro.
4: Reklámot hallottak.

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Reszketong pedig jó.

0: Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Kilencvenes évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felszólítást intézett Nikos Ordán államfőhöz George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség elnöke, hogy nevezzen meg egy miniszterelnök jelöltet. A pártelnök ugyanakkor felkérte Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfőt, távozzék a Viktória palotából. A politikai alakulat július 1-én döntött úgy, hogy kezdeményezi Nikos Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások írásához szükséges eljárást. A párt szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. 4 óra alatt több mint 100 gyorshajtót füleltek le a Hargita megyei közlekedési rendőrök a 15-ös országúton. A hétvégi kiemelt ellenőrzési akció során összesen 128 szabálysértési bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 78 ezer lejt. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a razzia célja a balesetek megelőzése és a száguldozók kiszűrése volt. A tetemes bírságok mellett a hatóságok 6 gépjármű vezetői jogosítványt is bevontak, ebből 5-öt súlyos sebességtúllépés miatt, valamint egy forgalmi engedélyt is visszatartottak. Az érintett útszakaszon az ellenőrzés ideje alatt nem történt közlekedési baleset. Románia továbbra is az első helyen áll az Európai Unióban a koragyermekkori nevelésből kimaradó gyermekek arányát tekintve. Miközben az uniós átlag 10% alatt van, addig itthon a 3 év feletti óvodáskorú gyerekek majdnem 22%-a egyáltalán nem jár óvodába. Terül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet adataiból. A felmérés szerint a kimaradást leginkább a családok mély szegénysége, a férőhelyek és a hivatalos iratok hiánya okozza. A helyzet kezelésére az alapítvány elindította a nyári óvodák elnevezési programjának 29. évadát, amellyel a leginkább elszigetelt, hátrányos helyzetű közösségekben élő gyerekek felzárkóztatását és beiratását segítik. Online űrlapon jelentheti a lakosság a román állam vasutak járatain tapasztalt problémákat. Radomir Ruce ügyvivő közlekedési miniszter hétfőn bejelentette, a kérdőív legalább 2 hétig marad aktív, a cél pedig az, hogy valós képet kapjanak a Cseferes szolgáltatásainak minőségéről. A tárcavezető azután döntött az online adatgyűjtés mellett, hogy miután maga is kipróbálta a Csefere ügyfélszolgálatát, 15 percig senki nem válaszolt a hívására. A miniszter közölte, a belső jelentések szerint papíron szinte minden rendben van, de az utasok nem papíron utaznak. A beérkező panaszok alapján a járat késésektől a klímaberendezések hiányán át a higiéniai állapotokig szigorú ellenőrzéseket és szankciókat ígér a tárca a mulasztó vasúti vezetőkkel szemben. Megkezdte a helyszínné ellenőrzéseket a Hargita megyei mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség azoknál a gazdáknál, akik terület alapú támogatásokat igényeltek. Az ÁPIA munkatársai az első szakaszban 43 gazdálkodó több mint 500 parcelláját vizsgálja át. Haszki András megyei igazgató elmondta, a kánikula ellenére a terepmunka jó ütemben halad, az ellenőrök pedig a parcellák elhelyezkedését, valós méretét és a növénykultúrákat ellenőrzik. A végleges, jóval nagyobb ellenőrzési mintát később egy központi algoritmus határozza meg. A helyszíni szemlék mellett pedig folyamatos a területek műholdas megfigyelése is. Hargita megyében idén több mint 24 ezer gazda nyújtott be támogatási kérelmet, mintegy 175 ezer hektárnyi mezőgazdasági területre. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos, ugyanakkor szeles időjárás. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet 23-24 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz napos idő várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 10 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 24, akár a 26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Reklámot hallottak.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmodként, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
0: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
3: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora.
3: Lux Funk Radio.
4: A Fun FM-en. A Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
0: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
3: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
4: A Lux Funk Radio Mix műsora.
3: Lux Funk Radio.
4: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este.

flexfunk.com. Reklámot hallottak. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fenefem rádióban.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Black Mix.
1: Bővebb info a műsorról

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Stilor.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Stealer.
1: Lux Funk.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról
2: www.luxfunk.com.
3: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Stealer.
1: Lux Funk.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Főleg zene.
0: Fun FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki a

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun
1: FM. Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM. Fülig zene.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene
1: Fun FM Rádió.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Főleg zene.
0: Fan FM Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Főleg zene.

0: FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

FM, FM 87.6, Csíkszeredon. Szültől szülig, Fun FM.

ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Zenefem.
1: Fülig zene.
0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: I took the long road across the ocean.

0: te llaman.
1: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.